0: Robert Schumann erdei képek.
1: Így van, nem akartam vészmadárkodni, ez volt egyébként a címe a bejátszott részletnek. Szokolai Balázs játszott zongorán. Helyes a válasz, a Robert Schumann volt a szerző, és valóban az erdei képekből szólt a részlet. A romantika korában a szimfónia korán sem veszítette el a jelentőségét, sőt, egyes szerzők életművük jelentős részét annak szentelték, hogy a műfaj minden lehetőségét kiaknázzák. A következő részlet egy olyan szimfóniából származik, amelynek mellékneve maga is korszakot idéz. A kérdés, hogy ki a szerző?

0: a bejátszás alapján van-e tipje?
1: Anton Bruckner a zeneszerző.
0: Így van, helyes. Viszonylag ritkán játsszuk, egyébként adtam volna segítséget, nagy formátumokban gondolkozott, ő rajongott Wagnerért, és nagyon vallásos szerző volt, a negyedik Ezdur romantikus szimfóniaként emlegetett.
1: Romantikus szimfóniájából.
0: Igen, a fináléból idéztünk, de a szerző volt a kérdés, úgyhogy nem is kellett megmondania, hogy melyik műrészlete szólt. A Champs-Élysées zenekarát Philippe Hervé vezényelte. Helyes, a második kérdése is tudta a választ. A romantika egyik legfontosabb műfaja, a dal gyakran még az énekhang nélküli zenébe is beszivárgott, szöveg nélküli hangszeres dalok születtek, és az is előfordult, hogy egy dal témája szolgált egy hangszeres variációsorozat alapjául. Erre hallunk most példát. A kérdés, hogy ki a szerző, itt azért a mű címét is megkérdezem.

0: Bevallom őszintén, hogy én nem erre a bejátszásra gondoltam, amikor a dalról apostrofáltunk, vagy a dalra hívtam föl a figyelmét, de szerintem így is tudni fogja a kérdésre a választ. Ki a zeneszerző és mi volt a műcíme?
1: Franz Peter Schubert 1797-1828, Pisztráng 5-ös.
0: Megmondom őszintén, hogy a születési és halálozási dátumát azt még nekem is meg kellene néznem, de szerintem jól válaszolt. Igen. Úgyhogy mindenféleképpen Schubert a zeneszerző, és a Pisztráng 5-ösből szólt részlet. És azért mondom, mert nem feltétlenül ezt a részletet szoktuk játszani, hogyha azt szeretnénk, hogy valaki könnyen felismerje a dalt, de tökéletes a válasza. Fischer Annival és a Tátrai Vonós 4-essel szólt az Ádur Quintetből részlet. És ez azt jelenti, hogy három kérdésre már helyesen válaszolt Máté János, tehát a dupla CD-t, Marci Marian zongora művész lemezeit már biztos, hogy elküldhetjük, és akkor nézzük a negyedik kérdést. A versenymű már a korábbi századokban is népszerű műfaj volt, és jelentősége a romantikában sem csökkent, sőt, a művészetekben egyre fontosabbá vált az egyén személyes megélésének, küzdelmeinek kifejezése, a versenymű pedig erre tökéletes eszköz. Koncertóval zárul a játék, a kérdés, ki a szerző?

0: Na, ez egy igazán sokat játszott hegedű verseny részlete. Tudja, hogy ki a szerző?
1: Felix Mendelssohn, Émol hegedű verseny.
0: Így van. Joshua Bell szólójával és a St. Martin in the Fields kamarazenekarral Neville Vennyről vezényletével hallottuk ezt a rövid bejátszást. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt Máté János ezúttal is. Én örülnék, hogyha máskor is tudnánk még játszani.
1: Egy hónap múlva ismételten jelentkezem, de hogy kivel fogok játszani, azt még nem tudom. Lehet, hogy önnel, lehet, hogy valamelyik kollégájával. Nem tudom még.
0: Ez pontosan így van. Ennyire nem tudunk előrelátóak lenni.
1: Igen.
0: Meglátjuk. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Mielőtt egy Chopin kompozícióval folytatnánk a műsorunkat, már most felvetem, hogy körülbelül 8:30-kor kezdődő játékunkban Verdi vagy Kodály muzsikát szeretnének hallani inkább. A kérdés ugyanaz lesz, de a zenét ekképp önökkel együtt választanám, hogyha partnereim ebben. Tehát Verdi vagy Kodály muzsikát szeretnének hallani. A 06303030160-ra küldhetnek SMS-t, vagy a muzsikáloreggel@radio.hu-ra e-mailt. Most azonban jöjjön Chopin zenéje, a G-moll Gordonka szonáta második tétele, Edgar Morin játszik cellón, David Kadus pedig zongorán.

0: Wolfgang Amadeus Mozart kiséi zenéjéből hallottuk a második tételt az Anima Musicae kamara zenekarral. 1:09.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a reggel játékához, van két páros belépőnk. Az egyik a Szent István Bazilikába szól, a másik Vácra, a Nagyboldogasszony Székesegyházba. Nézzük kronológiai sorrendben, tehát pénteken 20 órától a Szent István Bazilikába a pénteki orgona koncertek következő állomására lehet jegyet nyerni. Szotyori Nagy Gábor a nagy orgonán, Tóka Ágoston pedig a szentélyi orgonáján játszik, Sér Lívia szoprán működik közre, illetve Borsódi László trombitán. Mindig Sárpántyé Tedeumával indul a koncert, és utána nagyon népszerű műveket válogatnak. Guno Ave Mariáját vagy Händel vízi zenéjének tételeit mindenképpen kiemelném, de Mascagni Ave Mariája is szerepel a műsoron, tehát nem csak nagyon ismert, hanem kevésbé ismert alkotások is. És július 4-én szombaton 7:30-tól kezdődik Vácott a Nagyboldogasszony Székesegyházban a Filharmonia Magyarország rendezésében a koncert. Régi zenei napok, ez az esemény záró koncertje. Az Orfeó zenekar és a Purcell kórus lép fel, vezényel és hegedűn közreműködik Sunke Sato, Heinrich Schütz német magnifikátja, Carl Philipp Emanuel Bach Hámol szimfóniája és Johann Sebastian Bach kompozíciók szerepelnek a műsoron. Dömötör Emőke, Balog Eszter, Megyesi Zoltán, Neubauer Lóránt énekel szólót. A 06303030160 továbbra is az SMS számunk, és a muzsikáloreggelkukacradio.hu az e-mail cím. Kérem, hogy jelöljék majd, hogy a Szent István Bazilikába, vagy pedig Vácra a Nagyboldogasszony Székesegyházba szeretnének a régi zenei napok záró koncertjére jegyet nyerni. Egy kiváló baritonra emlékezünk a ma reggeli játékban. A hangja alapján kell felismerniük az énekest, aki Szarvason született 1923. július 2-án. A keresett énekes Wagner műveinek kivételével az opera irodalom szinte minden jelentős bariton szerepét elénekelte. Az egyik legszebb, legtisztább magyar kiejtésű énekesnek tartották, és ekképp emlegetik a mai napig. Kossuth és háromszoros Liszt Ferenc díjas magyar operai énekes, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, keresett bariton. Az ő nevét várom megfejtésként, és akkor azt mondták, hogy Verdi muzsikát szeretnének vele hallgatni. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Varga Pál vezényli, ennyit elárulhatok. Ki az énekes?

0: a pályájuk elején és közepén járó kutatókat, és nyitottnak kell lennie azokra a kérdésekre, amelyeket a 21. század tesz fel a tudománynak. Ön mióta jár a Margit szigetre, és szereti-e a Margit szigetet?
1: Nagyon szeretem, és elég régóta járok, már több évtizede, hiszen itt ide járok pusztahajós Alfréduszodába.
0: És hallott arról a kezdeményezésről, hogy van itt egy nagyon idős platánfa, és ez lett a Margit szigeten a tudomány fája.
1: Erről most hallok, és nagyon örülök neki, mert ez egy gyönyörű kis sziget itt a város közepén, és nagyon sokan szeretjük.
0: Amikor 1825 körül kis csemetekén gyökerezni és sarjadni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és a haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Immár több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója gróf Széchenyi István gondolatához híven a tudományos ember főmennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez. Állította a Magyar Tudományos Akadémia és Budapest Főváros Önkormányzata 2026-ban. A 117 percben Madarász Máté riportját hallották.

0: 114, 115, 116.
1: 117 perc.
2: Ismét Budapesten köszönhetjük a világ legjobb öttusázóit, mert hogy június 26 és 28-a között Budapest öttusa világkupa döntőt rendez. Belák János, a sportszakmai vezető van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm és a kedves hallgatókat is.
2: Kik vehetnek majd részt ezen az öttusa világkupa döntőn? Hogyan jutottak be a sportolók ebbe az érdekes eseménybe, illetve a versenyek?
3: A világkupa döntőn, a világkupa sorozatban elért eredmény alapján rangsorolják a sportolókat, és kizárólag a legjobb 36 kerülhet be ebbe a világkupa döntőbe. Tehát világranglista alapján kerülnek be a sportolók, nemzetenként maximum 3-an.
2: Ez egy igazán érdekes és nagyon komoly eseménynek ígérkezik, tehát a bokcsarnokban. Hogy néz majd ki a lebonyolítás?
3: A lebonyolítás úgy néz ki, hogy június 26-án pénteken a női elődöntőkkel kezdődik meg majd a verseny. A csoport 10 óra 30 perckor, a B csoport pedig 14 óra 30 perckor fog rajtolni. Ez azt jelenti, hogy 18 sportoló fog vetékedni egymással, körülbelül másfél óra alatt fog lezajlani a verseny, és kizárólag a legjobb 9 juthat majd be a döntőben. Szombaton pedig ugyanúgy a hasonló lebonyolítása a férfiak elődöntője lesz látható, és így fogják kvalifikálni magukat a legjobb 18 nő és 18 férfi versenyző a vasárnapi döntőre.
2: A sajtóközleményben azt is olvastuk, hogy Guzi Blanka kiemelkedő eredménnyel kvalifikálta magát ebbe a döntőbe.
3: Igen, hát Guzi Blanka ugye vezeti a világranglistát, minden világkupa versenyen dobogóra tudott állni, kettőt megnyertette, a második volt, óriási esélyese a világkupa döntőnek is, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény várható mind a férfi, mind a női versenyzőktől. Érdemes kijönni, szurkolni, nagyon izgalmas verseny látható, fény, hangeffektusok, a világ legjobbjai lesznek most itt Budapesten ezen a hétvégén.
2: Hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni, illetve ha jól látom, akkor a verseny ingyenesen látogatható?
3: A verseny ingyenesen látogatható, több mint 2000 férőhelyes a bokcsarnoknak a befogadó képessége. Mindenkinek javaslom, hogy az Öttusa Szövetségnek a Facebook oldalát, illetve a honlapját kövesse a részletes információkért, ezek már ott megtalálhatóak, vagy a pentatlon.hu honlapon, vagy pedig a Magyar Öttusa Szövetség Facebook oldalán.
2: Milyen szokott lenni egy ilyen eseménynek a hangulata? Mennyire könnyen követhető a verseny, illetve a szurkolók olyan szoknak biztatni a versenyzőket?
3: A szurkolók nagyon közel lehetnek a versenyzőkhöz, a versenypályához. Gyakorlatilag egy öttusa arénáról beszélünk. Minden közvetlenül nagyon közel a nézők előtt zajlik. Fény és hangeffektusok felkonferálják a versenyzőket. Nagyon izgalmas vívással kezdődik. Egy perc alatt sok érzelem, vívóakció, egyenes kieséses rendszer, amit követni fog egy Ninja Warrior és ezzatonhoz hasonló akadálypálya. 70 méter hosszú akadálypályáról beszélünk, ahol 8 különböző elemet kell teljesíteniük a versenyzőknek fejfej mellett, versenyezve egymás mellett. Nagyon izgalmas versenyszám, nagyon látványos. Ezt követően úszni fognak a versenyzők, és a végén jön gyakorlatilag a hab a tetejére. Lézerrán sportággal fejezik be. Ez azt jelenti, hogy lövészet, lézertisztős lövészet és futás kombinációja, ahol folyamatosan pozícióváltások vannak, és nagyon könnyen követhetőek, hogy ki hol tart, hiszen a handicap rendszer lehetővé teszi azt, hogy aki legelő van a versenyben, jelenleg ő vezet, tehát laikusok számára is egy könnyen követhető esemény.
2: Mi az, amit azoknak tanácsolna, akik érkeznének erre a helyszínre, hogyan érdemes megközelíteni, tehát a bokcsarnokot majd az esemény alatt?
3: A bokcsarnok, ez a Népstadion, korábbi Népstadion, Puskás Ferenc stadion mellett van, talán a Népstadion metró megálló a legideálisabb, az gyakorlatilag egy közlekedési csomópont, onnan 5 perc sétával elérhető a csarnok. Ki van táblázva, különböző diszpléjek, információs táblák lesznek kihelyezve, úgyhogy nagyon könnyen megközelíthető. Én azt tudom javasolni, hogy egy családi programként is illeszik be. Gyerekek is, felnőttek is élvezni fogják ezt az eseményt, mind ahogy történt ez 10 nappal ezelőtt is, tehát ezelőtt tudtak versenyezni a magyar szurkolók. Én azt gondolom, hogy életre szóló élményeket lehet szerezni.
2: A magyar világsportesemények híresek arról, hogy jól szervezettek. Mit szoktak mondani a sportolók, illetve a kísérők, azok, akik külföldről érkeznek? Milyen szokott lenni a hangulatuk egy-egy ilyen versenyen, vagy verseny után, amikor Budapestre látogatnak?
3: Budapestet tartják a legjobban szervezett versenynek, mind látványban, mind innovációban. A tavalyi Budapesti Világkupa elnyerte az innovációs díjat a Nemzetközi Jutusa Szövetségnél. Gyakorlatilag minden évben világkupát rendezünk, világkupa döntőt, jövőre világbajnokságot is. Én azt gondolom, hogy ez a sportág ezt érdemli meg, illetve itt van a legjobb helyen Budapesten és Magyarországon.
2: Ismét Budapest rendezi tehát a Zöttusa világkupa döntőjét. Köszönjük szépen, itt volt velünk Belák János sportszakmai vezető. Mindenkit várnak a Bokcsarnokba június 26 és 28-a között, tehát ezen a hétvégén. Köszönjük szépen, minden jót kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.